0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak az idei ponthatárok, új vezető a Klebelsberg központ élén. Nem segít az asztályon az eső. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több mint 100 000 hallgató kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait ősszel, 10-ből minden 8. diák állami finanszírozásban tanul majd, mondta a ponthatárok kihirdetése után a felsőoktatási államtitkár. Katz Sándor közölte, idén az általános felvételi eljárásban több mint 140 000 jelentkeztek valamilyen képzésre, és csak nem 3/4 felvételt nyert. A legnépszerűbb képzési területek ezúttal a gazdaságtudományok, a pedagógus képzés és a műszaki tudományok voltak. A legmagasabb pontszám idén a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakra kellett. A legtöbb diákot most is az ELTE fogadja majd. Csúcs technológiás robot sebészeti eszköz segíti az ellátást az onkológiai intézetben. A 3D-s nagyítás és a precíz robotkarok miatt kevesebb a szöveti trauma, a vérveszteség és a fájdalom. A beavatkozás mindössze egyetlen heggel jár, a betegek gyorsabban épülnek fel, a kórházi tartózkodás rövidebb. A berendezés az év végéig még tesztüzemben működik, de ezt követően olyan területeken is alkalmazható majd, ahol korábban nem volt erre lehetőség, mint például az emlősebészet és a pajzsmirigysebészet, közölte a kórház. Sinka Edit lett a Klebelsberg központ új elnöke. Az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Judit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klebelsberg központ átvilágítását koordinálta. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az asszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot, a nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági asszály van, a kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti és középső részén az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására zápor-zivatar előfordulhat. Az északias szél erős lesz, a legmelegebb órákban 22-27 fok várható, holnap többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható, elszórtan lehet csupán csapadék, marad a szeles időjárás, 25-29 fok között alakulnak majd a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Kitüntetéseket vehettek át a vármegyei tűzoltók. Elérhető a gárdonyi iskola kezdési támogatás. Jó reggelt kívánok, Papp Klaudia vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvívői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbeszt mentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket, a levegő az tartalma. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti programjával a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Rományi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
2: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, hogy a legnehezebb helyzetbe kerül gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget. A kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
1: 2030-ig elkészülhet a székesfehérvári intermodális csomópont. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy szeretnék megkezdeni a székesfehérvári vasúti csomópont teljes körű átépítését. Adta hírül a város oldala. A már elkészült tervek alapján a mintegy 20 milliárd forintos fejlesztés IKOP plusz forrásból valósulhat meg, és 2030-ig befejeződhet. Ennek részeként megújul a vasútállomás előtti tér, a helyközi buszpályaudvar a piactérről a vasútállomás mellé költözik, felüljáró épül a Mártírok útja és az Újváralja sor között, valamint folytatódik az út- és kerékpárút fejlesztés a Seregélyesi út felé. Az intermodális csomópont a Béketéren valósulna meg, ahol a vasúti, a helyi, valamint a helyközi autóbusz közlekedés közvetlenül kapcsolódna össze. Ideiglenes megállókat használhatnak az utasok Székesfehérváron a Kassai utcában. Az autóbusz végállomás átépítése miatt várhatóan egy héten át ideiglenes helyen lehet fel- és leszállni a 26A és a 32-es járatokra. A leszállóhely a 123A szám elé, a felszállóhely pedig a 134. szám elé kerül. A fejlesztés során szélesítik az útpályát és új peront alakítanak ki. Tájékoztat a város oldala. A munkálatok idején a buszok hosszabb vissza fordulási ideje 5-10 perces késéseket is okozhatnak. Szolgálati jellel ismerték el Többfehér vármegyei tűzoltó munkáját. A hosszú éveken át végzett eredményes munka elismeréseként több hivatásos tűzoltó vehetett át kitüntetést. 30 éves szolgálatáért szolgálati jellet kapott Mátyás József tűzoltó törzszászlós, a székesfehérvári hivatásos tűzoltó parancsnokság különleges szerkezelője. 20 éves munkáját ugyancsak szolgálati jellel ismerték el a sárbogárdi hivatásos tűzoltó parancsnokság 4 munkatársának, tájékoztat a FEOL. Az elmúlt hetekben újabb kitüntetés is jutott a vármegye tűzoltóinak. A közelmúltban szolgálatba állt újoncok közül Tatár Mihály tűzoltó őrmester országos elismerésben részesült kiemelkedő tanulmányi eredményéért, valamint közösségi munkájáért. 4 hétre bezár a székesfehérvári Csitári Kiemír úszoda. A szokásos nyári karbantartás miatt az intézmény augusztus 2-án vasárnap este bezárják, írja a város oldala. Ez alatt a bérlettel rendelkezők hétköznap reggelente a strand szabadtéri 50 méteres medencéjének két kijelölt pályáját használhatják úszásra. A tervek szerint az úszoda augusztus 31-én reggel nyitja meg újra kapuit. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatásvezetője rádiónknak elmondta, ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
3: a kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ez ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
1: A közművek miatt nem lehet minden üres közterületre fát ültetni Székesfehérváron. A Városgondnokság tájékoztatása szerint a föld alatt gáz, ivóvíz, szennyvíz, elektromos távfő és távközlési vezetékek húzódnak, amelyek mellett kötelező védőtávolságot kell tartani. Emiatt egy kivágott fa helyére nem lehet minden esetben ugyanoda újat telepíteni. Minden közterületi faültetést szakmai egyeztetés előz meg a közműszolgáltatókkal. Az elmúlt két évben 758 fát és több ezer cserjét ültettek el, az idei ősszel pedig újabb több száz fával bővülhet a város zöld állománya. A Városgondnokság adatai szerint az ültetett fák száma minden időszakban meghaladja a kivágott példányokét. Sávlezárás miatt torlódásra kell számítani az M7-es autópálya Pákos térségében. Az Utinform tájékoztatása szerint munkavégzés zajlik a Letenye felé vezető oldalon az 57-es kilométernél, ahol lezárták a külső sávot. A korlátozás miatt már a 42-es kilométertől szakaszos torlódás alakulhat

0: Rendkívüli egyeztetést tartottak a Velencei tó kritikus helyzete miatt. A vármegyei kormányhivatal kezdeményezésére a vízügy, a népegészségügy, a környezetvédelem, a rendőrség, a Hungaromet, a tóparti önkormányzatok és turisztikai szervezetek képviselői tekintették át a kialakult helyzetet. Tájékoztat Gártony közösségi oldala. A Velencei tó vízállása a megbeszélés idején mindössze 41 cm volt, ami az adott időszakban a valaha mért legalacsonyabb érték. A szakemberek szerint további vízszintcsökkenés várható, ezért folyamatosan figyelik a vízminőséget, védik a halállományt és készítik elő a szükséges beavatkozásokat. Kiemelték azt is, hogy a strandok vízminőségét minden esetben az adott fürdőhelyen vett minták alapján kell megítélni. Egésznapos programokkal ünneplik Velence születésnapját. Koncertek, műrepülő bemutató, lézersó és családi programok várják az érdeklődőket augusztus 19-én. Tájékoztat a település közösségi oldala. A városi díjakat is ezen a napon adják át, a gyerekeket pedig játszótér, kézműves foglalkozások és kirakodó vásár várja. Már igényelhető a gárdonyi önkormányzat 10.000 forintos iskolakezdési támogatása. A segítség azoknak a gárdonyi állandó lakcímmel rendelkező gyermekeknek jár, akik idén szeptemberben kezdik meg az általános iskola első osztályát, írja a település közösségi oldala. A kérelmeket szeptember 15-éig személyesen lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken több órára kisüt a nap, időnként komoly felhők jelennek meg, csapadék nem várható. A szél gyakran megélénkül, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton sok napsütés ígérkezik, vasárnap már felhősebb idő valószínű, helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. Hétfőn hideg front vonul át térségünk felett, utána ismét erőteljes felmelegedés körvonalazódik.
1: Megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, a nap ma 205-ször kelt föl idén, 5 után nem sokkal. Július 24-e van, péntek, Maxim Levente vagyok, hamarosan hozom Kuliót, jön a jetlag is, de csak az ájájó után. Szól már is a Rapture, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM.

0: Ezt a fel a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 24-én, pénteken, a Kincsők és a Kingák névnapján. Nekik, illetve a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. Ma van az öngondoskodás világnapja, amelyet először 2011-ben tartottak. Célja felhívni a figyelmet az öngondoskodásra, vagy magunkra odafigyelésre a hét minden napján, a nap 24 órájában. Ez a tudatosság manapság különösen fontos, hiszen a magyar lakosság több mint 40%-a már 50 év feletti, és az, hogy hogyan gondoskodunk testi-lelki egészségünkről 50-esként alapvetően határozza meg, milyen minőségű időskor vár ránk. A folytatásban viszont egy újabb darab a 90-es és 2000-es évekből, Shakirától, Szól már is a Loka, Beste, jó reggel!
1: Beste FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó hír, ma már többet süt a nap, mint tegnap, de marad a néhol élénk szél, és főleg az északi középhegységben egy-egy futózápor sem kizárt, 22-28 fokot mérhetünk majd. Részletek és a hétvége időjárása a hírek végén mindjárt fél hét. Jó reggelt, hamarosan a Pussycat Dolls énekel. Szól a Hás-Hás a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. 14 új rendőr áll szolgálatba Fejérvár megyében. 4 hétre bezár a Csitári GMI-lú szoda. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvívői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket. A levegő az tartalma. 14 új rendőr áll szolgálatba Fejérvár megyében. Megkezdték munkájukat azok az egyenruhások, akik rendőri esküt tettek, és sikeresen elvégezték a 10 hónapos közbiztonsági rendőrjárőr, továbbá a duális képzést. A 14 fiatal a gárdonyi, a székesfehérvári, a dunaújvárosi és a sárbogárdi rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot, írja a Vármegyei Hatóság közösségi oldalán. 4 hétre bezár a székesfehérvári Csitári GMI-lú szoda. A szokásos nyári karbantartás miatt az intézmény augusztus 2-án vasárnap este bezárják, írja a város oldala. Ez alatt a bérlettel rendelkezők hétköznap reggelente a strand szabadtéri 50 méteres medencéjének két kijelölt pályáját használhatják úszásra. A tervek szerint az úszoda augusztus 31-én reggel nyitja meg újra kapuit. Rendkívüli egyeztetést tartottak a Velencei tó kritikus helyzete miatt. A Vármegyei Kormányhivatal kezdeményezésére a vízügy, a népegészségügy, a környezetvédelem, a rendőrség, a Hungaromet, a tóparti önkormányzatok és turisztikai szervezetek képviselői tekintették át a kialakult helyzetet. Tájékoztat Gárdony közösségi oldala. A Velencei tó vízállása a megbeszélés idején mindössze 41 cm volt, ami az adott időszakban a valaha mért legalacsonyabb érték. A szakemberek szerint további vízszintcsökkenés várható, ezért folyamatosan figyelik a vízminőséget, védik a halállományt és készítik elő a szükséges beavatkozásokat. Kiemelték azt is, hogy a strandok vízminőségét minden esetben az adott fürdőhelyen vett minták alapján kell megítélni. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken több órára kisüt a nap, időnként komoly felhők jelennek meg, csapadék nem várható. A szél gyakran megélénkül, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton sok napsütés ígérkezik, vasárnap már felhősebb idő valószínű, helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. Hétfőn hideg front vonul át térségünk felett, utána ismét erőteljes felmelegedés körvonalazódik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt a hét utolsó munkanapján, amely már több napsütést tartogat, mint például a tegnapi nap. De lehetnek gomoly felhők is az égen, melyekből főleg az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön futózápor zivatar is kialakulhat. 22-28 fok lesz, és a hétvégén is hasonló idő vár ránk, azzal a különbséggel, hogy 1-2 fokot melegszik a levegő. Holnap már 31, vasárnap akár 32 fok is lehet a legmelegebb helyen, a legmelegebb pillanatban. Robbie Williams folytatja a The Road to Mandalay a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, rögtön 7 óra, úgyhogy ideje meghallgatni a hét utolsó munkanapjának legfrissebb híreit, amelyeket újból a legjobb zenék követnek, például Prince-é. És énekel Rácz Gergő is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A nyári napsütés feltölt energiával, de bőrünknek ilyenkor extra védelemre van szüksége. Dr. Durai Jónás Noémi, a MOTE szakértője, az Orvos Klinik Egészségközpont orvosigazgatója segít összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat.
4: A napfény jó kedvet ad, feltölt energiával, de a bőrünknek védelemre van szüksége. Már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, és hosszú távon növelheti a bőrbetegségek kockázatát. Ezért ne feledjük, használjunk legalább 30-as faktorszámú fényvédőt, és 2 óránként, valamint fürdés, sportolás után kenjük újra. A fényvédőt érdemes már indulás előtt 15-20 perccel felvinni a bőrre, és ne feledkezzünk meg az olyan könnyen leégő területekről sem, mint a fülek, az orr, a tarkó vagy a lábfejek. Fontos tudni azt is, hogy a felhős idő nem jelent teljes védelmet, az UV-sugárzás ilyenkor is elérheti bőrünket. Vigyázzunk magunkra és szeretteinkre, élvezzük a napsütést felelősen.
3: Élvezd a napsütést felelősen a Sundance-el, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
5: Tankolj az Auchan benzinkutakon! Az Auchannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Auchan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek Auchan.hu/tankolj nálunk.
0: A Best FM-en minden

0: legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Székesfehérváron az Öreghegyen, a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van, és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: 2030-ig elkészülhet a székesfehérvári intermodális csomópont. Kitüntetést vehettek át vármegyénk tűzoltói. Napos hétvége után hidegfront jön. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. 2030-ig elkészülhet a székesfehérvári intermodális csomópont. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy szeretnék megkezdeni a székesfehérvári vasúti csomópont teljes körű átépítését. Adta hírül a város oldala. A már elkészült tervek alapján a mintegy 20 milliárd forintos fejlesztés IKOP plusz forrásból valósulhat meg, és 2030-ig befejeződhet. Ennek részeként megújul a vasútállomás előtti tér, a helyközi buszpályaudvar a piac téről a vasútállomás mellé költözik, felüljáró épül a Mártírok útja és az Újváralja sor között, valamint folytatódik az út és kerékpárút fejlesztés a Seregélyesi út felé. Az intermodális csomópont a Béketéren valósulna meg, ahol a vasúti, a helyi, valamint a helyközi autóbusz közlekedés közvetlenül kapcsolódna össze. Szolgálati jellel ismerték el Többfehér vármegyei tűzoltó munkáját. A hosszú éveken át végzett eredményes munka elismeréseként több hivatásos tűzoltó vehetett át kitüntetést. 30 éves szolgálatáért szolgálati jellet kapott Mátyás József tűzoltó törzszászlós, a székesfehérvári hivatásos tűzoltó parancsnokság különleges szerkezelője. 20 éves munkáját ugyancsak szolgálati jellel ismerték el a sárbogárdi hivatásos tűzoltó parancsnokság 4 munkatársának, tájékoztat a FEOL. Az elmúlt hetekben újabb kitüntetés is jutott a vármegye tűzoltóinak. A közelmúltban szolgálatba állt újoncok közül Tatár Mihály tűzoltó őrmester országos elismerésben részesült, kiemelkedő tanulmányi eredményéért, valamint közösségi munkájáért. Vízmérő leolvasás kezdődik Többfehérvár megyei településen. A Fehérvíz ZRT tájékoztatása szerint július 27-e és augusztus 15-e között vízmérő leolvasást végez Bicskén, Botméren, Ercsiben, Enyin, Kabókapusztán, Mányon, Sárbogárdon, Vértesbogláron és a Galagonyás dűlőben. A pontos időpontról helyben adnak tájékoztatást. A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy tegyék hozzáférhetővé a vízmérőket. Akiket két alkalommal sem érnek el, augusztus 1-e és 20-a között leolvasó lapon vagy a társaság honlapján is bejelenthetik mérőállásukat. Pénteken több órára kisüt a nap, időnként komoly felhők jelennek meg, csapadék nem várható. A szél gyakran megélénkül, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton sok napsütés ígérkezik, vasárnap már felhősebb idő valószínű, helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. Hétfőn hidegfront vonul át térségünk felett, utána ismét erőteljes felmelegedés körvonalazódik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Július 24-én Kincső Kinga napja van. Sok boldogságot névnapos, szülinapos Best FM hallgatóinknak. Egyaránt hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ebben az órában itt lesz Cisco, nem sokára Mark Morrison, de csak is a Linkin Park után.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, július 24-én 2016-ban ez a nap vasárnapra esett, és ekkor volt a magyar nagydíj a Hungaroringen. Abban az évben Lewis Hamilton nyerte a futamot, és sokan várják őt most is a dobogóra. Az M3-ason, a 3-as főúton, Mogyoród térségében és Kerepes környékén is nagyobb forgalomra kell már mától számítani. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Közben indítom Prince dalát, The Greatest Romance Ever Sold a Besten. A 90

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Best FM, a legjobb zenék, napsütésesebb idő vár ránk, az átmeneti tegnapi hidegfront elvonult, de még az északi középhegységben megjelenhetnek gomoly felhők, és ott egy-egy futózápor zivatal sem kizárt, 22-28 fokot mérhetünk. Részletek a hírek végén rögtön 7:30, jó reggelt, a Salt & Pepával folytatjuk hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A sikeres pótvizsgát segíti a Máltai Szeretetszolgálat. Ideiglenes megállók várják az utasokat a Kassai utcában. Elérhető a Gárdonyi iskola kezdési támogatás. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti programjával a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Rományi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
2: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, hogy a legnehezebb helyzetbe kerül gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget. A kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
1: Ideiglenes megállókat használhatnak az utasok Székesfehérváron a Kassai utcában. Az autóbusz végállomás átépítése miatt várhatóan egy héten át ideiglenes helyen lehet fel- és leszállni a 26A és a 32-es járatokra. A leszállóhely a 123A szám elé, a felszállóhely pedig a 134. szám elé kerül. A fejlesztés során szélesítik az útpályát és új peront alakítanak ki. Tájékoztat a város oldala. A munkálatok idején a buszok hosszabb vissza a fordulási ideje 5-10 perces késéseket is okozhatnak. Egésznapos programokkal ünneplik Velence születésnapját. Koncertek, műrepülő bemutató, lézersó és családi programok várják az érdeklődőket augusztus 19-én. Tájékoztat a település közösségi oldala. A városi díjakat is ezen a napon adják át, a gyerekeket pedig játszótér, kézműves foglalkozások és kirakodóvásár várja. Már igényelhető a Gárdonyi önkormányzat 10.000 forintos iskola kezdési támogatása. A segítség azoknak a Gárdonyi állandó lakcímmel rendelkező gyermekeknek jár, akik idén szeptemberben kezdik meg az általános iskola első osztályát, írja a település közösségi oldala. A kérelmeket szeptember 15-éig személyesen lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban. Pénteken több órára kisüt a nap, időnként komoly felhők jelennek meg, csapadék nem várható. A szél gyakran megélénkül, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton sok napsütés ígérkezik, vasárnap már felhősebb idő valószínű, helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. Hétfőn hideg front vonul át térségünk felett, utána ismét erőteljes felmelegedés körvonalazódik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 24-én pénteken. Kinga kincső napja van. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 129 évvel ezelőtt a világon elsőként Tatán 21 helyen gyulladtak fel utcai acetilén lámpák. És szintén 129 éve a mai napon megszületett Amelia Earhart, amerikai pilótanő, az első nő, aki egyedül átrepült az Atlanti-óceánt. 1966-ban ezen a napon született Modo, olasz énekes legnagyobb és egyetlen slágere, az Ein, zwei, Polizei című dal volt 94-ben. Július 24 megszületett Paul Geary, az amerikai zenekar az extrém dobosa, alapító tagja. ...1969-ben a mai napon született Jennifer Lopez, amerikai énekesnő, színésznő, táncos. És 2007. július 24-én Beyoncé 12 lépcsőfokon botlott le, miközben a Ring the Alarm című számot adta elő Orlandóban, Floridában tartott turnéján. A koncert estén készült videó virális lett YouTube-on, amint felvette balonkabátját, majd fejjel lefelé zuhant 12 lépcsőfokon az NBA arénában. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. Még egyszer hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Tamás írja, hogy ma is kb. Járhatatlan az M1-es Budapest felé Bicskénél. Köszönjük szépen az infót, kitartás neked, jó utat! Jönnek a legfrissebb hírek, 8 után pedig többek között Lady Gaga. És a Follow the Flow is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
3: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
2: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
5: Megérkezett Siófok új kedvence, a Galérius fürdő. A Balaton melletti fürdőben igazi strand hangulat. Wellness és gasztroélmények találkoznak. Kültéri medence, árnyas pihenők, élménymedencék, csúszdák, játszótér, szaunák és a bisztrólabokkal mediterrán hangulata vár. Galérius fürdő. A nyár új találkozóhelye Siófokon.
6: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyasz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
5: Autója megérdemli a ragyogást. A Sikamika Autómosóban tiszta autó, gondos ápolás és látványos végeredmény várja. Térjen be hozzánk Székesfehérváron a Széchenyi utca 116-120 szám alatt. A bejárat a Várai sor felől található. Sikamika Autómosó, ahol az autók újra életre kelnek.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Az élet a tét. Ezzel a mondattal hívja fel a figyelmet a biztonsági jöv használatának fontosságára a rendőrség. Magyarországon 47 éve kötelező a biztonsági jöv használata a gépjárművekben, 1994 óta pedig a hátsó ülésen utazóknak is kötelező az öveket becsatolni, akár lakott területen belül, akár kívül tartózkodjanak. Szigorú szabályozás vonatkozik a biztonsági jövek használatára, amelyek rengeteg közlekedési balesetben játszanak életmentő szerepet. Ugyan nem előzi meg a baleseteket, viszont mérsékelheti annak következményeit. A passzív biztonság egyik fő alapeszközéről van szó, amelynek használatával jó eséllyel megakadályozható, hogy kizuhanjunk az autóból, illetve az utastérben is megóvhat minket a súlyosabb sérülésektől, olvasható a polisz.hu-n. Éppen ezért ne legyünk restek, indulás előtt becsatolni az övünket, hogy magunkat és másokat is biztonságban tudjunk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. 14 új rendőr áll szolgálatba Fehérvár megyében. 4 hétre bezárva a Csitári GMI-lú szoda. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvívői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket. A levegő tartalma. 14 új rendőr állt szolgálatba Fehérvár megyében. Megkezdték munkájukat azok az egyenruhások, akik rendőri esküt tettek, és sikeresen elvégezték a 10 hónapos közbiztonsági rendőrjárőr, továbbá a duális képzést. A 14 fiatal a gárdonyi, a székesfehérvári, a dunaújvárosi és a sárbogárdi rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot, írja a Vármegyei Hatóság közösségi oldalán. 4 hétre bezár a székesfehérvári Csitári GMI-lú szoda. A szokásos nyári karbantartás miatt az intézmény augusztus 2-án vasárnap este bezárják, írja a város oldala. Ez alatt a bérlettel rendelkezők hétköznap reggelente a strand szabadtéri 50 méteres medencéjének két kijelölt pályáját használhatják úszásra. A tervek szerint az úszoda augusztus 31-én reggel nyitja meg újra kapuit. Rendkívüli egyeztetést tartottak a Velencei tó kritikus helyzete miatt. A Vármegyei Kormányhivatal kezdeményezésére a vízügy, a népegészségügy, a környezetvédelem, a rendőrség, a Hungaromet, a tóparti önkormányzatok és turisztikai szervezetek képviselői tekintették át a kialakult helyzetet. Tájékoztat Gárdony közösségi oldala. A Velencei tó vízállása a megbeszélés idején mindössze 41 cm volt, ami az adott időszakban a valaha mért legalacsonyabb érték. A szakemberek szerint további vízszintcsökkenés várható, ezért folyamatosan figyelik a vízminőséget, védik a halállományt és készítik elő a szükséges beavatkozásokat. Kiemelték azt is, hogy a strandok vízminőségét minden esetben az adott fürdőhelyen vett minták alapján kell megítélni. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken több órára kisüt a nap, időnként komoly felhők jelennek meg, csapadék nem várható. A szél gyakran megélénkül, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton sok napsütés ígérkezik, vasárnap már felhősebb idő valószínű, helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. Hétfőn hideg front vonul át térségünk felett, utána ismét erőteljes felmelegedés körvonalazódik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Miután a legnagyobb sztároknak írt dalokat, úgy döntött, ő is a reflektorfénybe lép. Jesse J jön és a Domino, készül a Rednex, és még ebben az órában a Destiny's Childot is halljuk. Majd 4 perccel múlt 8, jó reggelt, július 24-én pénteken, kingák, kincsök, szülinaposok, sok boldogságot, Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Ezen a hétvégén is elmarad a Balaton átúszás. Fő a biztonság, és az, hogy mindenkinek emlékezetes maradjon az élmény. Ezt pedig a mostani időjárási viszonyok sem teszik majd lehetővé. Always remember us this way. Lady Gaga érkezik, hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Egyelőre eseménymentes szerencsére az utakon a péntek reggel, de ha dugó baleset van valahol, várom én is az infót.

zenék. Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

0: Ezt FM, a legjobb zenék, rögtön fél 9 jönnek a friss hírek. Sosem lesz már a régi Never Be The Same Again. Mennyire igaz ez Melanie C életére, aki egy hete kimondta a boldogító igent, hozzáment modell barátjához. Ő érkezik a legfrissebb hírek után itt a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: 2030-ig elkészülhet a székesfehérvári intermodális csomópont. Kitüntetést vehettek át vármegyénk tűzoltói. Napos hétvége után hidegfront jön. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. 2030-ig elkészülhet a székesfehérvári intermodális csomópont. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy szeretnék megkezdeni a székesfehérvári vasúti csomópont teljes körű átépítését. Adta hírül a Város oldala. A már elkészült tervek alapján a mintegy 20 milliárd forintos fejlesztés IKOP plusz forrásból valósulhat meg, és 2030-ig befejeződhet. Ennek részeként megújul a vasútállomás előtti tér, a helyközi buszpályaudvara piactérről a vasútállomás mellé költözik, felüljáró épül a Mártírok útja és az Újváralja sor között, valamint folytatódik az út és kerékpárút fejlesztés a Seregélyesi út felé. Az intermodális csomópont a Béketéren valósulna meg, ahol a vasúti, a helyi, valamint a helyközi autóbusz közlekedés közvetlenül kapcsolódna össze. Szolgálati jellel ismerték el Többfehér vármegyei tűzoltó munkáját. A hosszú éveken át végzett eredményes munka elismeréseként több hivatásos tűzoltó vehetett át kitüntetést. 30 éves szolgálatáért szolgálati jellet kapott Mátyás József tűzoltó törzszászlós, a székesfehérvári hivatásos tűzoltó parancsnokság különleges szerkezelője. 20 éves munkáját ugyancsak szolgálati jellel ismerték el a sárbogárdi hivatásos tűzoltó parancsnokság 4 munkatársának, tájékoztat a FEOL. Az elmúlt hetekben újabb kitüntetés is jutott a vármegye tűzoltóinak. A közelmúltban szolgálatba állt újoncok közül Tatár Mihály tűzoltó őrmester országos elismerésben részesült kiemelkedő tanulmányi eredményéért, valamint közösségi munkájáért. Vízmérő leolvasás kezdődik Többfehérvár megyei településen. A Fehérvíz ZRT tájékoztatása szerint július 27-e és augusztus 15-e között vízmérő leolvasást végez Bicskén, Botméren, Ercsiben, Enyin, Kabókapusztán, Mányon, Sárbogárdon, Vértesbogláron és a Galagonyás dűlőben. A pontos időpontról helyben adnak tájékoztatást. A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy tegyék hozzáférhetővé a vízmérőket. Akiket két alkalommal sem érnek el, augusztus 1-e és 20-a között leolvasó lapon vagy a társaság honlapján is bejelenthetik mérőállásukat. Pénteken több órára kisüt a nap, időnként komoly felhők jelennek meg, csapadék nem várható. A szél gyakran megélénkül, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton sok napsütés ígérkezik, vasárnap már felhősebb idő valószínű, helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. Hétfőn hidegfront vonul át térségünk felett, utána ismét erőteljes felmelegedés körvonalazódik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Az a helyzet, hogy egy jó ideje rövid nadrágban járok, de ma reggel volt egy olyan érzésem, hogy az már kevés lesz. Igen, egy kicsit hűvös volt a hajnal, úgyhogy a hosszú farmer győzött. A napokban átvonult hidegfront után fellélegezhettünk, egy kicsit felfrissült a levegő, marad ma is a mérsékelten meleg, szeles, napos, gomoly felhős idő. Itt-ott még némi futózáporral, viszont az átmeneti frissülés nem tart sokáig, július utolsó napjaira visszatér a forróság, ezt prognosztizálja a meteorológia. Most pedig visszatér egy nagy kedvenc a 90-es és 2000-es évekből, a TLC dala, a No Scrubs a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 90-es években pedig, hát az új évezred valamiféle misztikus dolog volt, most pedig igencsak a jelenünk, sőt a közelmúltunk már. Jön Topez és a New Millennium, és egy kis bátorítás péntek reggel, kitartást, mindjárt itt a hétvége.
2: Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 9 óra, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Megérkezett Siófok új kedvence, a Galérius fürdő. A Balaton melletti fürdőben igazi strandhangulat. Wellness és gasztroélmények találkoznak. Kültéri medence, árnyas pihenők, élménymedencék, csúszdák, játszótér, szaunák és a bisztrólabokkal mediterrán hangulata vár. Galérius fürdő. A nyár új találkozóhelye Siófokon.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
4: A MOHU szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
6: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
7: Autója megérdemli a ragyogást. A Sikamika Autómosóban tiszta autó, gondos ápolás és látványos végeredmény várja. Térjen be hozzánk Székesfehérváron a Széchenyi utca 116-120 szám alatt. A bejárat a Várhalja sor felől található. Sikamika Autómosó, ahol az autók újra életre kelnek.
8: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező báron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
9: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
10: A székesfehérvári Sóstó a város védett területei közé tartozik. Földrajzilag három eltérő jellegű tájhatárán fekszik. Nyugati oldalán a Mocsaras Sárét, délen az Észak-Medvéföld homokos löszös tájai, északról pedig a város, illetve távolabbról a Zámai medence határolja. A Sóstó területének legkorábbi említése 1473-ból István Fitol ered. A Sóstó a Sárvíz mocsaraként alakult ki, nevét pedig a vízéről kapta, mert sós volt annak ellenére, hogy a sárvíz édes vizet duzzasztotta. Vizsgálatok alapján 1713-ban kiderült, hogy vize alkálisót tartalmaz. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület fejjelmegyei csoportjának tagjai 1986-ban elkezdték a Sóstó és Homokbánya botanikai és ornitológiai feltárását, aminek eredményeképpen 1990. novemberében országos védettséget kapott a terület. 6 évvel később pedig kialakították itt az első botanikai tanösvényt is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
11: A sikeres pótvizsgát segíti a Máltai Szeretetszolgálat. Ideiglenes megállók várják az utasokat a Kassai utcában. Elérhető a Gárdonyi iskolakezdési támogatás. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti programjával a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Rományi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
12: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, hogy a legnehezebb helyzetbe kerül gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
11: Ideiglenes megállókat használhatnak az utasok Székesfehérváron a Kassai utcában. Az autóbusz végállomás átépítése miatt várhatóan egy héten át ideiglenes helyen lehet fel- és leszállni a 26A és a 32-es járatokra. A leszállóhely a 123A szám elé, a felszállóhely pedig a 134. szám elé kerül. A fejlesztés során szélesítik az útpályát és új peront alakítanak ki. Tájékoztat a város oldala. A munkálatok idején a buszok hosszabb vissza a fordulási ideje 5-10 perces késéseket is okozhatnak. Egész napos programokkal ünneplik Velence születésnapját. Koncertek, műrepülő bemutató, lézershow és családi programok várják az érdeklődőket augusztus 19-én. Tájékoztat a település közösségi oldala. A városi díjakat is ezen a napon adják át, a gyerekeket pedig játszótér, kézműves foglalkozások és kirakodóvásár várja. Már igényelhető a Gárdonyi Önkormányzat 10.000 forintos iskolakezdési támogatása. A segítség azoknak a gárdonyi állandó lakcímmel rendelkező gyermekeknek jár, akik idén szeptemberben kezdik meg az általános iskola első osztályát, írja a település közösségi oldala. A kérelmeket szeptember 15-éig személyesen lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban. Pénteken több órára kisüt a nap, időnként komoly felhők jelennek meg, csapadék nem várható. A szél gyakran megélénkül, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton sok napsütés ígérkezik, vasárnap már felhősebb idő valószínű, helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. Hétfőn hideg front vonul át térségünk felett, utána ismét erőteljes felmelegedés körvonalazódik.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Most ezen a gyönyörű napon gyönyörű, mert pénteknek hívják, és gyönyörű a Kingáknak, a Kincsőknek és a szülinaposoknak egyébként. Július 24, és valóban péntek. It's a beautiful day, Michael Bublé indítja az órát. Készül az Ace of Base, itt lesz az FLM, és Eminem is. 20-as 55-55-155 telefon SMS Viber, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

a képlet. Best FM, a legjobb zenék. Figyelem, az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben Tatabányánál. Az 57-es kilométernél két autó ütközött az átterelt belső sávban, emiatt ott jelenleg áll a forgalom. A külső sáv továbbra is járható, de a kamionok miatt ott gyakran több kilométeren keresztül lassul torlódik a kocsisor egészen az M0-ásig. Jó utat, ez tehát az új helyzet az M1-esen, és jön az új évezred, New Millennium. Top ez dala a legjobb zenék között itt a Besten. What is fact?

Opportunity Comes Once in a Lifetime, Eminem bölcsességét hallottuk, Best FM, a legjobb zenék, az igazi nagy lehetőségek csak egyszer-egyszer adódnak az életben, valami ilyesmit jelent, viszont a héten már másodszor hallgathatunk Classic House-t a Night Shift Extra-ban, a Best FM esti mix műsorában ma, 6 és 7 között a házigazda White Boy, 7-től 8-ig Lauer Christian hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House trackjeit.

Best FM a legjobb zenék. Kim Mezel után Britney Spears-zel megyünk tovább, akiről új konteó terjeng a neten, hogy ő már nem is ő, hanem klónozták, az eredeti Britney már nem él, a fia, Jaden pedig egy posztban akadt ki ezen a marhaságon, ahogy ő fogalmazott.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy fontos közlekedési info a fővárosból. Mától vasárnap estig lezárták a Soroksári út Rákóczi híd alatti szakaszát a Kvassai Jenő út és a Vágóhíd utca között. A Soroksári útról egyik irányból sem lehet közvetlenül felhajtani a Rákóczi hídra Buda felé, a Rákóczi hídról pedig nem lehet lehajtani a Soroksári útra déli irányba. Az autósoknak kerülő útvonalként a Mester utca, Gubacsi út, illetve távolabbról az Üllői út és az M5-ös bevezető javasolt, az ok pedig a Ferencváros-Kelenföld vasútvonal kapacitás bővítéséhez kapcsolódó építkezés, ezen belül is a Soroksári út feletti új MÁV vasúti híd mozgatásával és beemelésével kapcsolatos munkálatok. Még több friss info, nem csak a fővárosból, a legfrissebb hírekben, 10 után pedig szólnak tovább a legjobb zenék. Itt lesz a szülinapos Jennifer Lopez. És nosztalgiázunk majd a Vénusszal is.
2: Hey, a világ közepén, táncol a szívemben, én vagyok a fény.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. 14 új rendőr áll szolgálatba Fejérvár megyében. 4 hétre bezár a Csitári GMI-l úszoda. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvívői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbeszt mentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket, a levegő az tartalma. 14 új rendőr áll szolgálatba Fejérvár megyében. Megkezdték munkájukat azok az egyenruhások, akik rendőri esküt tettek, és sikeresen elvégezték a 10 hónapos közbiztonsági rendőrjárőr, továbbá a duális képzést. A 14 fiatal a Gárdonyi, a Székesfehérvári, a Dunaújvárosi és a Sárbogárdi rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot, írja a Vármegyei Hatóság közösségi oldalán. 4 hétre bezár a székesfehérvári Csitári GMI-l úszoda. A szokásos nyári karbantartás miatt az intézmény augusztus 2-án vasárnap este bezárják, írja a város oldala. Ez alatt a bérlettel rendelkezők hétköznap reggelente a strand szabadtéri 50 méteres medencéjének két kijelölt pályáját használhatják úszásra. A tervek szerint az úszoda augusztus 31-én reggel nyitja meg újra kapuit. Rendkívüli egyeztetést tartottak a Velencei tó kritikus helyzete miatt. A Vármegyei Kormányhivatal kezdeményezésére a vízügy, a népegészségügy, a környezetvédelem, a rendőrség, a Hungaromet, a tóparti önkormányzatok és turisztikai szervezetek képviselői tekintették át a kialakult helyzetet. Tájékoztat Gárdony közösségi oldala. A Velencei tó vízállása a megbeszélés idején mindössze 41 cm volt, ami az adott időszakban a valaha mért legalacsonyabb érték. A szakemberek szerint további vízszintcsökkenés várható, ezért folyamatosan figyelik a vízminőséget, védik a halállományt és készítik elő a szükséges beavatkozásokat. Kiemelték azt is, hogy a strandok vízminőségét minden esetben az adott fürdőhelyen vett minták alapján kell megítélni. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken több órára kisüt a nap, időnként komoly felhők jelennek meg, csapadék nem várható. A szél gyakran megélénkül, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton sok napsütés ígérkezik, vasárnap már felhősebb idő valószínű, helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. Hétfőn hideg front vonul át térségünk felett, utána ismét erőteljes felmelegedés körvonalazódik.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kíván, hamarosan a Bon Jovi jön, a Have a Nice Day, amely alapból szép a névnapos Kingáknak, Kincsőknek és a szülinaposoknak, de hogy még szebb legyen, lehet őket nálunk is ünnepelni. 0620 55 55 155. 4 perc elmúlt 10, hello, Max M. Levente vagyok, a Sugar Babes indít, de jön még ebben az órában George Michael, Mary J. Blige-al és 50 Cent is.
0: Best

0: sem nem kopik.
1: Best FM a legjobb zenék. 1999 után idén is lesz, ha nem is teljes, de Magyarországról látható napfogyatkozás, méghozzá augusztus 12-én. És ha már szóba került az elmúlt évezred utolsó éve, abban az évben, tehát 99. március 1-én adták ki a most érkező dalt, két ikon, George Michael és Mary J. Blige duettje folytatja. Jön az ez a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Ezen a hétvégén rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Már mától erősebb forgalomra kell készülni, így most is torlódik 1-2 kilométeren az M3-as. A 19-es jelű Mogyoród nyugat csomóponttól a külső sávban a Forma 1 versenyre látogatók miatt. Továbbra is erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hónap végén és augusztus elején visszatér a hőség, ha nem is akármilyen hőség, úgyhogy örüljünk a frissebb időnek, hogy meddig tehetjük mindezt, kiderül a hírek végén az időjárás jelentésből. 11 után igazi nyári slágerrel fordulunk rá lassan a hétvégére. Jön Junior Jack és az Samba. És ha már hétvége, szabadtéri vagy házi bulik, dübörög a ház, a Bieberzel is.
2: Dübörög a lábunktól a föld, dübörög a hangunktól a ház, anyan a tépossáz fel, szíveden
1: nulla. Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155, ha közlekedési info van. Például ide várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ponthatárok, több mint 100 000 diák jutott be a felső oktatásban. Enyhén emelkedett a munkanélküliség, fegyverkereskedőkre csaptak le a józsefvárosi piacon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 000 kezdhetik meg egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat ősszel. Az idei felvételi eljárásban a jelentkezők csaknem 3/4 bejutott a felső oktatásba. A legtöbben állami ösztöndíjas képzésen tanulhatnak tovább. Idén is a gazdaságtudományi szakok voltak a legnépszerűbbek, ezt a pedagógus képzés, a műszaki képzések, a bölcsészettudomány és az informatika követte. Aki most nem jutott be, július 30-ától jelentkezhet a pótfelvételire. Kevesebben dolgoztak júniusban, és enyhén nőtt a munkanélküliség. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 4.646.000 dolgoztak, ami egy év alatt 66 000-rel kevesebb. A munkanélküliségi ráta 4,3-ről 4,4%-ra emelkedett, a munkanélküliek száma pedig 214 000 volt. A második negyedében átlagosan 218 000 voltak állás nélkül. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keresünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta a rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
1: Illegális fegyverkereskedőkre csapott le a rendőrség Budapesten. 3 férfit fogtak el, akik engedélyhez kötött lőfegyvernek minősülő légpuskákat árultak a józsefvárosi piacon. A nyomozók több mint 360 fegyvert, készpénzt és egy teherautót is lefoglaltak. Az egyik gyanúsított autójában egy szovjet gyártmányú géppisztolyt is találtak. Ma alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, gomoly felhőkkel az égen, az ország északkeleti harmadában viszont jobban beindulhat a felhőképződés, ott zápor, zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megerősödik, délután 22 és 27 fok közötti értékekre számíthatunk. Holnap csendesebb, naposabb idő jön, legfeljebb északkeleten lehet futó zápor. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, délutántól záporokkal, zivatarokkal. 28-33 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Sok-sok régi ismerőstől, köztük Sean Paultól, a Soul Searchertől, de itt lesz Artful Dodger a Riri Vine-dal, jön a House of Glass és Giorgio Giordano a Disco Down-nal, de csak is a Punjabi MC után. 5 perc elmúlt 11, jó munkát, jó utat, kitartást a hét utolsó munkaóráihoz. Max M. Levente vagyok.

Best FM a legjobb zenék. A Fradi hivatalosan is bejelentette, hogy augusztus 8-án a Real Madrid ellen játszik felkészülési mérkőzést, méghozzá Budapesten, a Grupama Arénában. A meccs este 7 órakor kezdődik a 36-szoros magyar bajnok és a 15-szörös BL győztes között. A legolcsóbb jegyek 14 ezer, a legdrágábbak 46.500 forintba kerülnek majd. A Respect, ez pedig már a következő dal címe, Spike érkezik a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Forma 1 a hétvégén a Hungaroringen, emiatt az M3-ason már most is a külső sáv egy picit lassabb a lehajtó előtt. Nagyobb forgalomra kell készülni a hétvégén, tehát Mogyoród térségében az M3-ason mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Lassú továbbá az M1-es Budapest felé Tatabánya térségében, 6-7 kilométeres a torlódás, aki személyautóval van, és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A stúdióban Majoros Ritával, a lejátszóban pedig Enesztés a dalával indul. A péntek délután jó étvágyat, jó hétvégét kívánok, találkozzunk hétfőn is. Mákszem Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Yes. Come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gangster.

0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Egyre több a rendkívüli hőségnap Magyarországon. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő. Lefoglaltak több mint 18 ezer illegális e-cigarettát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azoknak a napoknak a száma, amikor a napi közép hőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés szerint a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
1: Több mint 18 ezer illegális elektronikus cigarettát foglaltak le Budapesten. A pénzügyőrök egy raktár ellenőrzésekor bukkantak a készletre, amelynek tulajdonosa nem tudta igazolni az áru eredetét. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint az elkövető több mint 25 millió forintos bírságra számíthat. Csak nem 17 évig volt betegállományban egy német tanárnő. Ez idő alatt köztisztviselőként végig megkapta a fizetését, majd amikor egészségi állapota miatt nyugdíjazták, bírósághoz fordult. A hatósági orvosi vizsgálat szerint a következő hónapokban sem térhetett volna visszadolgozni. A pedagógus azért támadta meg a döntést, mert nyugdíja jóval alacsonyabb a korábbi illetményénél. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma sokfelé kellemes napos időben lesz részünk, de északkeleten nem maradt teljesen nyugodt az ég. Arrafelé magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kipattalhat. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap még többnyire a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos csúcsokkal. Vasárnap már mozgalmasabb időre készülhetünk, nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, és egyre nagyobb eséllyel érkezhet zápor, zivatar. Hétfőn is marad ez a változékonyabb vonal, többfelé erős széllel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes pénteket és szuper hétvégét kívánok mindenkinek. Vitám napot, én Majoros Rita vagyok, remélem velem tartanak, és együtt hangolódhatunk a hétvégére, ahogy péntek délután szoktuk. A Fugees-szal, a Two Black-kel, Shakirával, vagy éppen Baby D dalával jön az I Need Your Lovin'. De most még Anastasia indítja a délutánt, és a One Day in Your Life.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, csodás délutánt, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Most már így délután azt hiszem lehet ilyeneket is kívánni, meg ezt már megbeszéltük párszor, hogy bőven lehet, úgyhogy érezzék jól magukat és hangolódjanak a Best FM-mel a hétvégére. Remélem, hogy jól alakult eddig a péntek délelőtt. Én bevallom őszintén, egy kicsit ilyen álmosan, kókattan érkeztem, vagy legalábbis az idefelé úton, mert itt azért mindig felrázódok, itt a szerkesztőségben nálunk mindig jó hangulat. Valahogy hajnali kettőig nem akart álom jönni a szememre, aztán 6 óra után meg ding, ki is pattant a szemem, egyszerűen nem tudtam tovább aludni, úgyhogy 3 kávéval indítottam a napot, úgy nagyjából a délelőttöt, ezt azért ne csinálják utánam, inkább ebédeljenek valami finomat, utána max igyanak egy kávét, jöhet egy kis desszert és néhány isteni zene itt a Best FM-en, aztán tényleg jöhet a hétvége. Baby D érkezik a folytatásban és az I Need Your Love-in, mindjárt érkezik Shakira, vele lassúzhatunk most egy kicsit, előtte Money Love és Mouse T érkezik és a Saturday itt a Best FM-en.

0: Come on. Yeah.
1: A 90-es és 2000-es évek fel.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma délután nagyon sokan ülnek autóba, és már az M7-esen most érzékelhető, hogy sokan indulnak a Balatonra. Letenye felé Érd és Martonvásár, azaz a 16-os és a 32-es kilométerek között lassulásra, torlódásra kell számítani. Ugye elmarad most a Balaton átúszás, jövő hétvégére napolták el, viszont így is sokan választják a hétvégére a Balatont, úgyhogy erre azért számítani kell. Illetve ami fontos, hogy ezen a hétvégén rendezik meg ugyebár a Forma 1-es Magyar Nagydíjat már 41. alkalommal Magyaródon a Hungaroringen, úgyhogy hát erős az autóforgalom az M3-ason, Magyaród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is, úgyhogy legyen ma mindenki egy kicsit óvatosabb, figyelmesebb. Ha pedig bármi információjuk van, 0620 55 55 155 a számunk, jöhetnek ide az infók. Utazzunk együtt ma délután is, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper Stereo dalát hallottuk, ez volt a Bent a neved, friss híreket pedig egy órakor hallgatunk, pár perc múlva ugyanis már jönnek, és aztán ne jóval megy tovább a következő óra.

0: és itt lesz a Well Hello és Tiddenivel és a Disco Club.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Marad a változékony nyári idő, fokozott rendőri jelenlét a Magyar Nagydíjon, többen megsérültek egy bécsi hajóbalesetben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíjon. A Hungaroring környékén több mint 1000 rendőr teljesít szolgálatot, munkájukat 7 külföldi ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A rendőrség arra kéri a látogatókat, hogy időben induljanak el, kövessék a forgalom irányítást és ne hagyjanak értéket az autóikban. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti programjával a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontok tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
2: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt ugye a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
1: Tovább súlyosbodik az erdőtűz helyzet Franciaországban és Spanyolországban. Franciaország délnyugati részén újabb településeket és üdülőövezeteket ürítenek ki, miután a lángok már több mint 10 000 hektárt érintenek. Spanyolországban a Madrid és Ávila környéki erdőtűzek miatt nemzeti vészhelyzetet hirdettek, és már több mint 10 000 embert kellett kimenekíteni. Az Európai Unió 3 vízbombázó repülőgépet küld, hogy segítse a tűzoltók munkáját. Zsilipnek ütközött egy személyszállító hajó a Dunán az osztrák fővárosban. A fedélzeten csaknem 200 utas tartózkodott, közülük 14-en megsérültek, 6 embert kórházba vittek. A hatóságok szerint senki sem sérült meg súlyosan. A hajó megrongálódott, de nem kezdett el süllyedni, az utasok egy másik hajóra szállhattak át. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, gomoly felhőkkel az égen, az ország északkeleti harmadában viszont jobban beindulhat a felhőképződés, ott zápor, zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megerősödik, délután 22 és 27 fok közötti értékekre számíthatunk. Holnap csendesebb, naposabb idő jön, legfeljebb északkeleten lehet futózápor. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, délutántól záporokkal, zivatarokkal. 28-33 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép pénteket kívánok mindenkinek, így egy óra után is pár perccel. Majoros Rita vagyok ebben az órában is. Isteni zenék, hétvégi hangulat, például az Airi Maffiával jön a bónuszjáték, de jön majd Sting is, Seb Mamival és a Desert Rose. Táncolunk majd a Well Hello és Tideni dalára, most viszont ne jóval indul az óra. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave this

Best FM a legjobb zenék, a Rázmus után megjöttem a nap kérdésével. Kinek mik a legnagyobb tévhitek a munkájával kapcsolatban? Ma délután erre vagyok kíváncsi. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, és Facebookon és Instagramon is ott vagyunk. Mert én azt gondolom, hogy a rádiózással kapcsolatban is rengeteg tévhit van az emberek fejében. Ti csak ide bejöttök, bekapcsoljátok a mikrofont és beszéltek. Szerintem én már megkaptam párszor, hogy nagyon sokan ezt gondolják, és azért ez egyáltalán nem ilyen egyszerű, de ha van kedvük és van kérdésük, akkor nyugodtan tegyék fel. 0620-55-55-155, tényleg nagyon szívesen vásárolok, hogy egy-két tévhitet is eloszlassunk akár a rádiózással kapcsolatban, de tényleg kíváncsi vagyok az önök munkájára is. Mik a legnagyobb tévhitek ezzel kapcsolatban? 0620-55-55-155, na még egyszer a számunk, jöhetnek a válaszok, mellé egy kis Airi Mafia. Jön a bónuszjáték a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Baleset történt a Baksomópontban, méghozzá a Budaörsi úti részen. Ezt írta nekem András, nagyon szépen köszönöm az információt. Ott kell egy kicsit nagyobb fennakadásra számítani. Aztán az Üllői úton is baleset történt, ezt pedig Tamara írja a Semmelweis klinikáknál, ott a megállónál, úgyhogy ott kell figyelni. Az M3-ason Vásárosnamény felé a 19-es jelű Mogyorod nyugat és a 23-as jelű Mogyorod kelet csomóponttól is 1 kilométeren keresztül már torlódik vissza a forgalom a Forma 1-es versenyre látogatók miatt. Az M7-esen Lettenye felé pedig Érd és Martonvásár között természetesen így a hétvége első napján, mondhatom így, vagy első délutánján megnövekedett a forgalom, elég sokan tartanak a Balaton felé, ezzel kell számolni. Az M0-áson a keleti szektoron Gyálnál pedig az M3-as autópálya felé vezető oldalon baleset is történt. A 33-as kilométernél forgalomkorlátozás volt, de az már nincs, viszont az 5 kilométeres torlódás az még ott van, úgyhogy legyen mindenki egy kicsit türelemmel. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, legyünk óvatos és vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nehéz vagyok, ez volt By Alex és a Slep dala. A folytatásban friss híreket hallgatunk, mert hogy már is elérkezett 2 óra. Van még pár percünk, és majd a friss hírek is jönnek, aztán Avril Lavigne és a Skater Boy. Hogy a United és a hárman párban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Best FM-en. Több mint 100 000 jutottak be a felső oktatásba. Folytatódik a fokozott rendőri ellenőrzés Budapesten. Áramszünet volt szinte egész Grúziában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 000 kezdhetik meg egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat ősszel. Az idei felvételi eljárásban a jelentkezők csaknem 3/4-e bejutott a felsőoktatásba. A legtöbben állami ösztöndíjas képzésen tanulhatnak tovább. Idén is a gazdaságtudományi szakok voltak a legnépszerűbbek, ezt a pedagógus képzés, a műszaki képzések, a bölcsészettudomány és az informatika követte. Aki most nem jutott be, július 30-ától jelentkezhet a pótfelvételire. Összesen 33 embert fogtak el a budapesti rendőrségi akció első hetében. Több mint 400 rendőr vett részt a főváros több pontján tartott célzott ellenőrzéseken. A rendőrök 712 embert igazoltattak, további 33 embert előállítottak és intézkedtek is, a többi között garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, valamint körözések miatt. Az ellenőrzések a következő hetekben is folytatódnak. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keresünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta a rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
1: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le, és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
0: Szinte egész Grúzia áram nélkül maradt ma hajnalban. Az áramszünet a főváros Tbiliszt és több nagyvárost is érintett, egyes helyeken pedig a vízellátásban is fennakadások voltak. Az áramszolgáltatást fokozatosan állítják helyre. Az országos kimaradásokat egyelőre vizsgálják, a hatóságok szerint egy vészlállás okozta a hibát, de azt továbbra sem tudni, hogy ezt mi váltotta ki. Ma sokfelé kellemes napos időben lesz részünk, de északkeleten nem maradt teljesen nyugodt az ég. Arrafelé magasabbra nőhetnek a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kipattalhat. A hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Holnap még többnyire a napsütésé lesz a főszerep, 25-30 fokos csúcsokkal. Vasárnap már mozgalmasabb időre készülhetünk, nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, és egyre nagyobb eséllyel érkezhet zápor, zivatar. Hétfőn is marad ez a változékonyabb vonal, többfelé erős széllel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mik a legnagyobb tévhitek a munkánkkal kapcsolatban? Ma délután ez a nap kérdése, jöhetnek a válaszok. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, de Facebookon, Instán is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek. Mellé pedig Avril Lavigne, így 2 óra után 5 perccel, én Majoros Rita vagyok, ez pedig a Skater Boy. Szép hétvégét mindenkinek!
2: Best FM!

Best FM a legjobb zené. Kinek milyen tévhitek vannak a munkájával kapcsolatban? Ma ezt a kérdést tettem fel, és már hozom is Gábor üzenetét. Tévhit az, hogy az adósságok, bírságok elévülnek, ezt írja. A végrehajtási ügyekkel foglalkozom, és bizony sok olyan eset van, amikor több éves, akár 10 évvel ezelőtti ügyek utolérik az embert, és a végrehajtó lefoglalja a gépjárművet, esetenként a forgalomból való kivonását is kéri. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, ezt írja még Gábor, hogy igyekezzen rendezni a tartozásait, mielőtt a végrehajtóhoz kerülne ez az ügy. Hát ez most egy jel tényleg azoknak, akik esetleg akár úgy gondolták, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtti bírsága elévült, hát tessék ezeknek utána nézni. Köszönöm Gábor az üzenetet. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Nyugodtan lehet még ide hasonló üzeneteket írni, kinek mik a legnagyobb tévhitek a munkájával kapcsolatban. Ha pedig esetleg a rádiózásról kérdeznének, nyugodtan tegyék meg, mert hogy bizony az én munkámmal kapcsolatban is van bőven jó néhány tévhit. Eloszlatunk párat, de előtte itt az OMC és a How Bizarre Best FM-en. Brother,

0: Budapest FM a legjobb zenék. Lali írta az üzenetet, hogy Budapesten baleset történt a Hungária körúton, méghozzá a Hidegkúti Nándor stadionnál, úgyhogy ott kell némi fennakadásra készülni. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán a 19-es jelű Mogyoród nyugat csomóponttól 3 kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom a Forma 1-es versenyre látogatók miatt, úgyhogy ezzel kell számolni, és az M7-esen is telítettek a sávok a Balaton felé. A 7-es főúton Siófok átkelési szakaszán pedig két autó ütközött, a 108-as kilométernél csak félútpálya járható. 0620 55 55 155, ez továbbra is az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom még az útinfókat, vigyázzon mindenki magára, és egymásra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
0: Reklámot hallottak! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: 2030-ig elkészülhet a székesfehérvári intermodális csomópont. Kitüntetést vehettek át vármegyénk tűzoltói. Napos hétvége után hidegfront jön. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. 2030-ig elkészülhet a székesfehérvári intermodális csomópont. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy szeretnék megkezdeni a székesfehérvári vasúti csomópont teljes körű átépítését. Adta hírül a Város oldala. A már elkészült tervek alapján a mintegy 20 milliárd forintos fejlesztés IKOP plusz forrásból valósulhat meg, és 2030-ig befejeződhet. Ennek részeként megújul a vasútállomás előtti tér, a helyközi buszpályaudvar a piactérről a vasútállomás mellé költözik, felüljáró épül a Mártírok útja és az Újváralja sor között, valamint folytatódik az út és kerékpárút fejlesztés a Seregélyesi út felé. Az intermodális csomópont a Béketéren valósulna meg, ahol a vasúti, a helyi, valamint a helyközi autóbusz közlekedés közvetlenül kapcsolódna össze. Szolgálati jellel ismerték el Többfehér vármegyei tűzoltó munkáját. A hosszú éveken át végzett eredményes munka elismeréseként több hivatásos tűzoltó vehetett át kitüntetést. 30 éves szolgálatáért szolgálati jellet kapott Mátyás József tűzoltó törzszászlós, a székesfehérvári hivatásos tűzoltó parancsnokság különleges szerkezelője. 20 éves munkáját ugyancsak szolgálati jellel ismerték el a sárbogárdi hivatásos tűzoltó parancsnokság 4 munkatársának, tájékoztat a FEOL. Az elmúlt hetekben újabb kitüntetés is jutott a vármegye tűzoltóinak. A közelmúltban szolgálatba állt újoncok közül Tatár Mihály tűzoltó őrmester országos elismerésben részesült kiemelkedő tanulmányi eredményéért, valamint közösségi munkájáért. Vízmérő leolvasás kezdődik Többfehérvár megyei településen. A Fehérvíz ZRT tájékoztatása szerint július 27-e és augusztus 15-e között vízmérő leolvasást végez Bicskén, Botméren, Ercsiben, Enyin, Kabókapusztán, Mányon, Sárbogárdon, Vértesbogláron és a Galagonyás dűlőben. A pontos időpontról helyben adnak tájékoztatást. A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy tegyék hozzáférhetővé a vízmérőket. Akiket két alkalommal sem érnek el, augusztus 1-e és 20-a között leolvasó lapon vagy a társaság honlapján is bejelenthetik mérőállásukat. Pénteken több órára kisüt a nap, időnként komoly felhők jelennek meg, csapadék nem várható. A szél gyakran megélénkül, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton sok napsütés ígérkezik, vasárnap már felhősebb idő valószínű, helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. Hétfőn hidegfront vonul át térségünk felett, utána ismét erőteljes felmelegedés körvonalazódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes, vidám péntek délutánt kívánok Önnek. Hát remélem, hogy így 15 óra után néhány perccel már a hétvégére készül fejben. Akkor is, ha még melóban van. Nyugi, én itt vagyok Önnel, és életünk legjobb zenéi is itt vannak. Így pörög majd BSV-től a Passport, az órát pedig a Valerivel kezdjük már is. A mikrofonnál Nagy Deci, tartson vele!
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

Escort. 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a BSV-től szólt a Passport az elmúlt percekben. Ahhoz viszont nem kell útlevél és nem kell elutaznunk sehová sem, hogy megtudjuk, milyenek a Hawaii és Tahiti táncok. Mégpedig azért nem kell utaznunk, mert a táncol a nyári belváros keretében egy csomó tánc stílust megismerhetünk, sőt mi magunk is beállhatunk táncolni. Ma például a polinész táncok stúdiója jóvoltából a Hawaii és Tahiti táncok rejtelmeibe pillanthatunk bele, méghozzá a főutcán a hotel előtti téren. Aki viszont inkább a swing és a balboa felé húz, őt július 31-én várják majd ugyanezen a helyszínen, aztán lesz majd még salsa is, augusztus 11-én, szintén ezen a helyszínen. Sok szeretettel várják az érdeklődőket. Egészen augusztus 18-áig egyébként, hiszen a Királyi Napok programsorozatba beépül ez a rendezvény, és Királyi Játéktér néven tovább táncolhatunk majd, amiről részleteket a Best délutánban is hozok önnek. Na de addig is táncra perdülhet bármikor, amikor csak a 101.8-ra és a 90.4-re hangol, hiszen itt pörögnek a 90-es, 2000-es évek lendületes dalai, így a Starson 54 slágere, az If You Could Read My Mind.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol karamellel jártunk a zeniten túl az elmúlt percekben. Az Albafehérvár KC női kézilabda csapat pedig határokon is túl jár, hiszen Kínában kezdte meg a felkészülést a csapat. Két hetes edzőtáborba utaztak, ahol közös gyakorláson vettek részt a kínai válogatottal. A 2026-27-es kézilabda szezon augusztus 30-án indul majd Székesfehérváron a Met Arénában, amikor is a férfi és a női bajnokok a kupagyőztesek ellen küzdenek majd meg a szuperkupáért. Az előző bajnoki idényben 6. helyen zárt a női kézilabda csapat, most pedig arra gyakorolnak, hogy ez az eredmény még jobb legyen. Ezt az edzőtábort fizikai állapotuk javítására és a csapat kohézió erősítésére használják fel, valamint az egyéni és a közös fejlődésre. Amely edzések mellé én tudom javasolni a 90-es, 2000-es évek legjobb zenét, mert csak azért is, mert én azt tapasztalom saját magamon, hogy sokkal jobban megy a edzés, hogyha a kedvenc dalaimat hallgatom, pláne, hogyha még akár koncertélményeket is tudok hozzájuk csatolni, amit most rengetegen meg tudnak tenni, hiszen Pitbull ezen a héten lépett fel Budapesten, és hát óriási tömeg várta, és a rengetegen bulisztak például az I Know You Want Me című dalára, amit már is pörgetek önnek itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
3: Autója megérdemli a ragyogást. A Sikamika Autómosóban tiszta autó, gondos ápolás és látványos végeredmény várja. Térjen be hozzánk Székesfehérváron a Széchenyi utca 116-120 szám alatt. A bejárat a Várai sor felől található. Sikamika Autómosó, ahol az autók újra életre kelnek.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Robbie Williams szórakoztatott minket az elmúlt percekben. Ma este pedig a Veresegy Színház szórakoztatja a kápolnásnyéki közönséget, ugyanis a Padlás című musicallel folytatódik a Csajági Laura szabadtéri színpad nyári évadának sora. A képzelet és a valóság találkozik a Padláson, abban a nagy sikerű musicalben, amelyet Presser Gábor, Tevanovics Dusán és Horváth Péter nevéhez köthetünk. A programra sok szeretettel várják az érdeklődőket, nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják mindazokat, akik a 90-es, 2000-es évek hangulatában szeretnének elmerülni, mert hogy ezen időszak bestjeit hoztuk el önnek, és játsszuk megállás nélkül a 24-ben.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az Enged, hogy szabad legyek.
2: Akkor enged, hogy szabad legyek.
1: Az órát pedig 50 Cent kezdi majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Autója megérdemli a ragyogást. A Sikamika autómosóban tiszta autó, gondos ápolás és látványos végeredmény várja. Térjen be hozzánk Székesfehérváron a Széchenyi utca 116-120 szám alatt. A bejárat a Várai-a sor felől található. Sikamika autómosó, ahol az autók újra életre kelnek.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező báron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
5: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban. Teljes körügyintézés, végleges kivonás, a Mohu szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: A sikeres pótvizsgát segíti a Máltai Szeretetszolgálat. Ideiglenes megállók várják az utasokat a Kassai utcában. Elérhető a Gárdonyi iskola kezdési támogatás. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti programjával a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Rományi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
7: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, hogy a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget. A kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
6: Ideiglenes megállókat használhatnak az utasok Székesfehérváron a Kassai utcában. Az autóbusz végállomás átépítése miatt várhatóan egy héten át ideiglenes helyen lehet fel- és leszállni a 26A és a 32-es járatokra. A leszállóhely a 123A szám elé, a felszállóhely pedig a 134. szám elé kerül. A fejlesztés során szélesítik az útpályát és új peront alakítanak ki. Tájékoztat a város oldala. A munkálatok idején a buszok hosszabb vissza fordulási ideje 5-10 perces késéseket is okozhatnak. Egésznapos programokkal ünneplik Velence születésnapját. Koncertek, műrepülő bemutató, lézershow és családi programok várják az érdeklődőket augusztus 19-én. Tájékoztat a település közösségi oldala. A városi díjakat is ezen a napon adják át, a gyerekeket pedig játszótér, kézműves foglalkozások és kirakodóvásár várja. Már igényelhető a Gárdonyi önkormányzat 10.000 forintos iskolakezdési támogatása. A segítség azoknak a Gárdonyi állandó lakcímmel rendelkező gyermekeknek jár, akik idén szeptemberben kezdik meg az általános iskola első osztályát, írja a település közösségi oldala. A kérelmeket szeptember 15-éig személyesen lehet benyújtani a polgármesteri hivatalban. Pénteken több órára kisüt a nap, időnként komoly felhők jelennek meg, csapadék nem várható. A szél gyakran megélénkül, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton sok napsütés ígérkezik, vasárnap már felhősebb idő valószínű, helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. Hétfőn hideg front vonul át térségünk felett, utána ismét erőteljes felmelegedés körvonalazódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 4 órási hírek után robogunk is tovább életünk besztjeivel itt a 101.8 és 90.4-en. Ha eddig tartott a munkaideje, akkor sipírt haza, aztán kezdődhet a hétvége, de ha még melóban van, én itt vagyok önnel. Meg Ákos is, akitől pörög majd az ember maradj, az órát pedig, ahogy ígértem, 50 cent kezdi már is itt a besztem.
0: 101.8 és 90.4 besztem.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Holnap délután megelevenedik a történelem Székesfehérvár belvárosában, hiszen az elmúlt két hétvégéhez hasonlóan most is tanúi lehetünk a királyok vonulásának. Államépítő és reformer királyok vonulnak majd végig a főutcán, egészen pontosan Szent István, Könyves Kálmán és Második András. Az ő óriás bábjaikkal találkozhatunk a Vörösmarty Színháztól egészen a Városház térig. 17 órakor indul majd a színház elől a séta, amelyen a fergeteges hangulatról most az Acoustic Cats duó gondoskodik majd. A királyok a belvárosban program keretében már találkozhattunk Gizella királynéval, Sarolt fejedelemasszonnyal, Szent Piroska királylánnyal és Antiokiai Annával, valamint Szent Lászlóval, Negyedik Bélával, Első Gézával és Negyedik Kun Lászlóval is, most pedig azok az uralkodók kerülnek sorra, akik tollal, joggal és a gazdaság átszervezésével tették nagyjá az országot. A királyi séták sora jövő héten szombaton is folytatódik majd. Életünk legjobb zenéinek lejátszása pedig 0-24-ben zajlik, sosem áll meg, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90.4-re, ahol a folytatásban már is érkezik Whitney Houston slágere.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségből ismét fiesztázni hívják azokat, akik szeretnének kimozdulni a nyári estéken. Székesfehérvár belvárosa ugyanis a múlt hétvégén is pezsgett a jó hangulattól, és várhatóan nem lesz ez másképp ezen a hétvégén sem, hiszen holnap folytatódik a belvárosi fiesta program, amelynek során 7 helyszínen válogathatunk a különböző zenei stílusokból. A Vörösparti Színháztól egészen a Hősök teréig találkozhatunk különféle zenei pontokkal, így DJ előadásokkal, élőzenés koncertekkel, jól ismert dallamokkal. Program egyébként a Királyi Óriásbábok felvonulásával indult, ami nagyon népszerű látványosság volt, majd a program során egy kerekeken guruló zongorista csalt mosolyt a sétálók arcára. Este könnyű zenei koncertek és fényfestés zárta a programot, amely holnap folytatódik a Monks, a Melodica Projekt, Haraszti Elvira és Gréci Balázs, valamint a Discover Band fellépésével, de ez még nem a teljes lista, az ingyenes programra sok szeretettel várják az érdeklődőket. Életünk legjobb zenéi pedig 0-24-ben várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek pezsgő hangulatát szeretnék újra átélni, mert hogy ezen időszak bestjeit pörgetjük önnek megállás nélkül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben szeptember elejéig még látogatható a Fischer Emil Múzeum. A Velencei intézmény különleges időszaki kiállítása a Herendi Porcelán 1826-tól a Végtelenségig címmel sok szeretettel várja az érdeklődőket. A világhírű manufaktúra 200 éves öröksége tárul a látogatók elé. Különleges porcelán bohócok, Herendivel megterített ünnepi asztal és rengeteg ritka alkotás látható a felújított Meszlénykastélyban. Emellett a Népi Szecesszió a Magyar Kerámia Művészetben című állandó tárlat, illetve a Meszlényi család történetét bemutató kiállítás is várja a közönséget. Olvasható a múzeum közösségi oldalán. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják Önt, amelyek a 90-es, 2000-es évekbeli mindennapjainkat követték végig, és amik azóta is megállják a helyüket a zenei listákon. Így például Stakebusch lágere a Here We Go, amit már is pörgetek.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy icipici szünetet. Hírezünk, időjárás azunk, aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Solvave-től a Kalandor. Az órát pedig Jennifer Hudson kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
3: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
4: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezd a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
5: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
6: Autója megérdemli a ragyogást. A Sikamika Autómosóban tiszta autó, gondos ápolás és látványos végeredmény várja. Térjen be hozzánk Székesfehérváron a Széchenyi utca 116-120 szám alatt. A bejárat a Váralja sor felől található. Sikamika Autómosó, ahol az autók újra életre kelnek.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. 14 új rendőr áll szolgálatba Fehérvár megyében. 4 hétre bezár a Csitári GM úszoda. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvívői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbeszt mentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket, a levegő az tartalma. 14 új rendőr állt szolgálatba Fehérvár megyében. Megkezdték munkájukat azok az egyenruhások, akik rendőri esküt tettek, és sikeresen elvégezték a 10 hónapos közbiztonsági rendőrjárőr, továbbá a duális képzést. A 14 fiatal a gárdonyi, a székesfehérvári, a dunaújvárosi és a sárbogárdi rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot, írja a Vármegyei Hatóság közösségi oldalán. 4 hétre bezár a székesfehérvári Csitári GM úszoda. A szokásos nyári karbantartás miatt az intézmény augusztus 2-án vasárnap este bezárják, írja a város oldala. Ez alatt a bérlettel rendelkezők hétköznap reggelente a strand szabadtéri 50 méteres medencéjének 2 kijelölt pályáját használhatják úszásra. A tervek szerint az úszoda augusztus 31-én reggel nyitja meg újra kapuit. Rendkívüli egyeztetést tartottak a Velencei tó kritikus helyzete miatt. A Vármegyei Kormányhivatal kezdeményezésére a vízügy, a népegészségügy, a környezetvédelem, a rendőrség, a Hungaromet, a tóparti önkormányzatok és turisztikai szervezetek képviselői tekintették át a kialakult helyzetet. Tájékoztat Gárdony közösségi oldala. A Velencei tó vízállása a megbeszélés idején mindössze 41 cm volt, ami az adott időszakban a valaha mért legalacsonyabb érték. A szakemberek szerint további vízszintcsökkenés várható, ezért folyamatosan figyelik a vízminőséget, védik a halállományt és készítik elő a szükséges beavatkozásokat. Kiemelték azt is, hogy a strandok vízminőségét minden esetben az adott fürdőhelyen vett minták alapján kell megítélni. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Pénteken több órára kisüt a nap, időnként komoly felhők jelennek meg, csapadék nem várható. A szél gyakran megélénkül, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton sok napsütés ígérkezik, vasárnap már felhősebb idő valószínű, helyenként zápor vagy zivatar is kialakulhat. Hétfőn hideg front vonul át térségünk felett, utána ismét erőteljes felmelegedés körvonalazódik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezek voltak az 5 órási hírek, ami csak egyet jelenthet. Mégpedig az, hogy már csak egy óra választ el minket a péntek esti partitól, hiszen 18 órától indul a Best FM Night Shift DJ Wild Boy-jal. Na de addig még itt lesz velünk Kanye West és a Stronger, és a Follow the Flow-tól is a valahányszor. Az órát pedig, ahogy ígértem, Jennifer Hudson kezdi már is.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Július 24-e van, ami azt jelenti, hogy már csak kevesebb, mint egy hónapja van az amatőr és a hivatásos fotósoknak arra, hogy elkészítsék a legjobb felvételeket az Alba Régia fotópályázatra. A Voké Vörös Marti Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a MÁV Fotókör ugyanis idén is meghirdette ezt a pályázatát, amelyre olyan alkotásokat várnak, amik még korábban nem szerepeltek. Az Alba Régia fotópályázaton és más esetben sem részesültek díjazásban. Ennek célja, hogy be tudjanak mutatkozni a fotográfia szerelmesei, miközben a térség kulturális életéhez értékes alkotásokat adnak hozzá. Két kategóriában lehet nevezni a versenyre. Az A kategóriában Székesfehérvár Alba Régia címmel a város életét, épített örökségét vagy nevezetességeit lehet bemutatni, esetleg az ismert személyiségeket, a B kategóriában pedig bármilyen témában bemutathatják kreativitásukat a pályázók. Személyenként és kategóriánként maximum 3-3 fénykép küldhető be, színes vagy fekete-fehér kivitelben. De nagyon-nagyon fontos, hogy mesterséges intelligencia által létrehozott vagy módosított képekkel nem lehet nevezni. A pályamunkák beküldési határideje augusztus 19-e, a szakmai zsűri pedig majd szeptember 4-én dönt a beérkezett alkotásokról. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjátadóra, ezzel együtt pedig a kiállítás megnyitójára október 17-én kerül majd sor a Vokéban, amely pályázat részleteiről a Művelődési Ház weboldalán is talál infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amelyek a fotózás mellé, az edzés mellé, vagy éppen a péntek esti meló mellé is tökéletesen passzolnak, így például a Follow the Flow slágere, akiktől már is jön a valahány.

0: 98,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségből még mindig várják a jelentkezőket a kreatív élménytáborba. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum ugyanis a tudomány, a színház és az önismeret világába szeretné elkalauzolni a 12 és 15 év közötti diákokat. Ebben a táborban a gyerekek játszva tanulhatnak, miközben az emberi élet működését fedezik fel interaktív formában. A képes kreatív élményprogram nyári tábor augusztus 10-e és 14-e között várja a gyerekeket egy különleges időutazással, méghozzá az emberi test belsejébe. Csomó látványos kísérletben vehetnek részt a diákok a tábor során, és megfejthetik a középkor különös betegségeit is, miközben kutatóorvossá is válhatnak, de jelmezeket és történeteket is készíthetnek. A táborban a részvétel díjtalan, sok szeretettel várják az érdeklődőket a Budai út 45-ös szám alatt, amely tábor részleteiről a Szakképzési Centrum közösségi oldalán talál infókat. Nálunk itt a Besten pedig szintén részt vett egy időutazáson, csak nem kell olyan messzire visszamenni az időben, csupán a 90-es 2000-es évekig, hiszen ezen időszak legjobbjait gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk megállás nélkül 0-24-ben itt a Besten. Ezek közül pedig Subbase Monster egyik ikonikus dala sem hiányozhat, ami a Nincs nő, nincs sírás mellett szerintem az egyik legismertebb zenéje, méghozzá a 4 ütem, amit már is pörgetek önnek itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol néhány slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ White Boy, és indul vele a Best FM Night Shift. Én pedig akár el is énekelhetném most Rúzsa Magdi slágerét, az Elmegyek című dal, de ezt inkább meghagyom neki, és ezzel a számmal búcsúzom mára, de csak holnap 3-ig, mert akkor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a szombati Best délutánt. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Decit hallotta, további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jelzett a NAV, fontos változás jön. Több ezer bála kapott lángra Borsodban, erőgépeket is bevetnek. Vészhelyzet a levegőben, rosszul lettek a pilóták. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő keretprogram, januártól korszerűbb és az egyes ügycsoportokra, felhasználókra szabott platformokon lehet adatokat beküldeni a NAV-hoz. Már most érdemes felkészülni a változásra, amelyről a hatóság honlapján találnak részleteket, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, kommunikációs osztályvezető.
2: A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
1: Több ezer bála gyulladt ki Borsodaba Új-Zemplénben, Szent István határában. Az önkéntesek mellett öt város hivatásos egységeit vezényelték a helyszínre. A katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítja az elhárítást. Már órák óta küzdenek a lángokkal. A szénabálák szétbontását és a még épp bálák mentését munkagépek segítik. Szerencsére senki sem sérült meg. Egységesen új vámokat vezetett be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10 valamint 12,5%-os tételek így szinte a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett egy időben azzal, hogy a korábbi átmeneti vámok ideje lejárt. A Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikkek betiltása érdekében. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek. Szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal, a jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Amikor nálunk péntek van, akkor igazából mindig egy másik nap van. Mert hogy a péntek a Night Shift extra ideje, és ilyenkor 6 rezidens lemezlovason közül valaki visszajön, és játszik újból még egy órát megszokott helyén és idején kívül. A mai péntekből hétfőt csinálunk, mert hogy Lauer Krisztián hétfői rezidensünk jön majd héttől, ami persze azt is jelenti, hogy én is ugyanazt játszom, vagy hát ugyan abból a stílusból válogatok 6 és 7 óra között, mint amit majd ő fog pörgetni 7 és 8 óra között, és hogyha hétfő és Lauer Krisztián, akkor az bizony Classic House. Szóval a mai Night Shift extrában is a Classic House dominál 6 és 8 óra között itt a Besten. Indul a Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

It's you I want. It's you I want. It's you I want. It's you I want.

csak mi nácsiptesek, hanem a komplet Best FM érdeke, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És amivel kezdtük a hétköznapokat, meg hát amivel minden hétköznapot kezdünk, meg minden hetet kezdünk, azzal zárjuk most ezen a héten a hétköznapokat. Vagyis a mai péntek az igazából hétfő lesz még egy órán keresztül. Classic House fog pörögni 7 és 8 óra között, és Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Komoly beruházásra készülnek Esztergomban, kutyás rendőrök és gyalogos elsősegélynyújtók is lesznek a Hungaroringen. Súlyos börtönéveket kértek a lánykereskedőkre. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, írta közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, szeretnék, ha a programban szerepet kapnának a hazai beszállítók, mérnökök, és élénkülne a kutatás-fejlesztési együttműködés is. Bejelentette azt is, hogy Ságodi Attila lett a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója. Azt várja tőle, hogy biztosítsa többek között az átlátható irányítást és a bővítési beruházás költséghatékony megvalósítását. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel. Csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos elsősegélynyújtók is azonnal riaszthatók, majd ha baj van. Bakteriális szennyezettség miatt átmenetileg fürdőzési tilalmat rendeltek el 6 strandon Fejérvár megyében. 5 a Velencei tónál van, 1 Dunaújvárosban. A kormányhivatal kötelezte az üzemeltetőket, hogy tájékoztassák a részletekről a helyieket és a nyaralókat, emellett tartassák is be a rendelkezést addig, amíg a megfelelő laboreredmények alapján kiadhatják majd a szabadjelzést. Éveken át működtetett lánykereskedő hálózatot rokonaival egy férfi. A Hevesvár megyei főügyészség szerint hamis ígéretekkel vettek rá kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket arra, hogy prostituáltnak álljanak, aztán itthon és Németországban futtatták őket. Pénzüket elvették, aki megpróbált szembeszegülni, megfenyegették, meg is verték. Az ügyben 5 ember ellen emeltek vádat emberkereskedelem és kényszermunka miatt, 9 és 14 év közötti szabadságvesztést kértek rájuk. Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal, a jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Az öreg Ronkerről kevesebb, mint tavaly, igen, kevesebb, mint egy éve. 25. szeptember
5: 21.
4: Igen. Hát és mi volt, hogy ti találkoztatok vele annan Amsterdam Dance Eventen?
5: Amsterdam Dance Eventen találkoztunk vele, nem tudom mikor, már régen volt, de tényleg egy nagyon-nagyon jó arc volt, és ugye akkor abban az időben még én is egy olyan 160-170 kiló voltam, de az volt a durva, hogy ő még voltam, persze.
4: Hát tudom, hogy folytál már arra sokat, de te annyi volt?
5: Annyi voltam.
4: Nem,
5: sokkal több voltam, és ugye a Ronkerről még nálam is nagyobb darab volt. És ugye délután is összefutottunk vele, ugye ott a találkozón, és volt egy hajnalban, igen, egy hamburgerezőben is összefutottunk.
4: Hol máshol?
5: Dicsérte a pólómat, és közben vitt az hatalmas nagy hamburgereket, meg minden kaját. Hát,
4: de várj, te most hány kiló vagy?
5: Hát most vagyok ilyen 100 körül.
4: Hát rólad lejött egy komplet ember.
5: Hát ember. Igen. Le is szedtek, de a nagy részét azt én fogytam le. Hát csak a bőrt szedték le tulajdonképpen volna. Lenyúzták
4: a bőrödet. Mennyivel egyszerűbb lett volna, nem tudom, nem mindegy. Nem menjünk bele. Jó, van Lauer, Krisztián a lemezjátszók mögött. Péntek van, úgyhogy Night Shift Extra. Még egy órán keresztül Classic House itt a Besten.
3: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Ha esetleg valaki most itt összezavarodott volna, hogy péntek, de akkor miért Classic House és miért a hétfői menetrend? Mert a péntek az mindig erről szól, hogy valakit visszahívunk plusz egy óra erejéig, és akkor természetesen az egész Night Shift eleje erről szól. Úgyhogy gyorsan mondjuk is, hogy egyébként mi a normális menetrend. Hétfőn van Classic House Lover Krisztiánnal.
3: Úgy.
2: Kedden funkizni szoktunk Hangyával, a szerda az a pop és rádiós lágereké és DJ Effendi. Csütörtökön jön a Dance. Milleri minek köszönhetően. Szombaton hip-hop és R&B, akkor Slim Fit áll a lemezjátszok mögött, vasárnap pedig Chill Lounge és Deep House, vasárnapi rezidensünkkel DJ Németivel. Szóval ez a menetrend, és aztán ebből a menetrendből, vagy ebből a felhozatalból pedig mindig választunk egy valakit, és akkor az az egy valaki pedig jön, és megtölti a pénteket. Ez a mai péntek pedig hétfő, Classic House, Lauer Christiannal.
3: Úgy.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És akkor ha jól tudom, akkor erre a szezonra akkor elengedted a szápot ugye Tihanyban.
2: Igen, elengedtem.
1: Pedig csinálhattál volna ilyen, nem is tudom, lábbalhajtós Dodge-em túrát, raksz rá kerekeket, hát nem, és ott a mederbe ott a gyerekek ott el tudnak...
2: Hát ez nagyon-nagyon durva az idei gyerekek, édes jó Isten, tényleg a Velencei tó is, minden, ez nagyon-nagyon durva. De hát ezek a kánikulák is, ugye, hát erről beszélek már évek óta, tehát túlélő tábor. Nem kell ide semmilyen háború.
1: Elég.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Lauer.
1: Akkor a következő kör az 3 nap múlva, mondhatni természetes élőhelyeden. Alig várom már. Hétfőn este 7 és 8 óra között, akkor Classic House a megszokott helyen, a megszokott időben. A mai Night Shift extra pedig nagyon-nagyon szépen köszönjük Lauer Krisztiának. Gyorsan még mondjuk el, hogy a mixeket, a korábbiakat hol lehet elérni?
2: A mixcloud.com/DJ Lauer, illetve a mixcloud.com/Lauer & Canard oldalon.
1: Oké. Krisz, köszönjük.
2: Hétfőn találkozunk. Köszönöm. Sziasztok.
3: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megszabadították a Szennytől a fekete köröst, Románia felől érkezett. Ferrari siker a Hungaroringen, életveszélyes is lehet az esernyő, itt a figyelmeztetés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Eltávolították a szennyező anyagot a fekete körösről, vélhetően marhatrágya úszott a víz felszínén egy szakaszon, tegnap fedezték fel, így gyorsan léptek a szakemberek. Az csak később, valószínűleg hétfőn, a minták elemzése után derül ki, van-e fertőzés veszély. Óvatosságból horgászati és halászati tilalmat rendeltek el a fekete körös teljes hazai szakaszán, emellett nem szabad fürdeni a városerdei és a szanazugi szabadstrandon a Románia felől érkezett szennyezés miatt. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel, és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra, kerékpárosokra, a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán a vármegyeszékhely polgármestere. Balagy Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják meg tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton végzett az élen a 41. Forma 1-es magyar nagydíj mai második szabad edzésén. A Ferrari brit pilótáját csapattársa, az első tréning leggyorsabbja, a monakói Charles Leclerc követte. A címvédő brit Lando Norris harmadikként zárta McLarennel. A harmadik szabad edzés holnap 12:30 kezdődik a Hungaroringen. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket, keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, akkor sem vagyunk elveszve, mondta rádiónknak Mukics Dániel, a katasztrófa védelem szóvívője.
2: Épp strandolunk, amikor villámlik. Jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le, és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik.
1: Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal, a jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Joan Jett, I Love Rock and Roll és Master Well, When I Was a Sperm, ezek voltak az eredeti dalok, ebből született meg az Everybody Get Up a Five-tól, és amit tehet a Shake a Jazz meg aztól, de ezen kívül is lesz még átdolgozás a következő órában. Christina Aguilera jön a Car Wash-sal, illetve Bob Marley és MC Light a Jammin-nel rögtön az óra legelején.
3: Ez a Night Shift a Best

Hogy a Nemo nyomában című rajzfilmnek ilyen markáns betétdala, mint ez. Abban az évben gyakorlatilag Pizsivel a bohóccal senki nem tudta felvenni a versenyt. Se Will Smith, se Jack Black, se Robert De Niro, se Martin Scorsese, se Angelina Jolie, se René Zellweger, mert hogy ilyen illusztris volt azon színészeknek a népsora, akik a különböző víziállatok hangját kölcsönözték az eredeti verzióban a cápa mesében. Ebből érkezik most a Rose

Best FM a legjobb zenék. Múlt vasárnap az volt a felállás, hogy Beyoncé nézte a nézőtérről, ahogy Shakira énekel a futball világbajnokság félidei showjában. Most meg ők érkeznek együtt a Beautiful Liar-ral itt a Best FM a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Holnap még annyi felhő sem lesz az égen, mint ma, és a szél sem fog zavarni senkit, úgyhogy ennek köszönhetően az UVB sugárzás viszont már kritikus magasságokban emelkedik, szóval fényvédőkrémmel, napernyővel, valamivel tessék készülni, hogyha szabadban készültök tölteni a nap nagy részét, és készüljetek így, mert hát jó idő lesz, eső nem várható, 28 fokos nappali maximumra számítsatok mindenhol országszerte.

FM a legjobb zenék, 25 évnyi karrier, amit az első kislemez megjelenésétől számítanak, és megkerülhetetlen jelenlét hosszú éveken keresztül a könnyű zenében. Jelentsen ez bármit is, de azért érezzük, hogy Justin Timberlake-nek ez azért megvan. Jövőre, 2027-ben pedig meg lesz ez a bizonyos 25 évnyi karrier is, már ami a szóló karrierét. Illetve úgy, hogy a rajongók már most elkezdtek kampányolni, hogy esetleg a jövő évben ő is bekerüljön a rock and roll hírességek csarnokába. Jön ő, Justin Timberlake és a Rock Your Body.

0: do something. Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megkezdte a NAVA visszaszámlálást, készülhetünk az átállásra. Busszal ütköztek, aztán elszaladtak egy kocsi utasai Budapesten. Újabb vámokkal sokkolja Amerika a világot. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő keretprogram. Januártól korszerűbb és az egyes ügycsoportokra, felhasználókra szabott platformokon lehet adatokat beküldeni a NAV-hoz. Már most érdemes felkészülni a változásra, amelyről a hatóság honlapján találnak részleteket, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, kommunikációs osztályvezető.
2: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
1: Elmenekültek a helyszínről egy közlekedési baleset szereplői a fővárosban. Busz és személykocsi ütközött délután Budapest 10. kerületében Kőbányán. A kocsi utasai a karambolt követően elszaladtak, hogy miért, azt egyelőre nem tudni. A buszon úgy 50-en voltak, mind leszálltak a járatról és máshogy folytatták útjukat. Arról nem írt a katasztrófavédelem, hogy bárki megsérült volna. Egységesen új vámokat vezetett be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10 valamint 12,5%-os tételek így szinte a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett egy időben azzal, hogy a korábbi átmeneti vámok ideje lejárt. A Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikkek betiltása érdekében. Maximális pontszámot értek el a kínai mesterséges intelligencia modellek a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián. Először teljesítették hibátlanul a versenyfeladat sorát. Tavaly is remek eredménnyel zártak az MI rendszerek a megmérettetésen. Két amerikai eszköz is aranyérmet kapott volna, ha a ringbe száll, de egyikük megoldása sem volt tökéletes. Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal, a jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Nelly Hutin here, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, Summertime és Rúzsa Magdi Széldal. És ez a három gyakorlatilag össze is foglalja tökéletesen a holnapi nap időjárását. Meg hát még ide vehetjük Danzelt és a Pumpin' Up-ot és az óra legelejéről, mert holnap tényleg olyan idő lesz, hogy érdemes lesz felpumpálni gumimatracot, karúszót, úszógumit, mindent.
3: Ez a Night Shift a Best

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM a legjobb zenék, ajánlom mindenki figyelmében a Netflixen a három részes Kylie Minogue mini dokumentum sorozatot. Egyrészt, mert nagyon őszintén, mindenféle mellébeszélés nélkül a legkényelmetlenebb témákat is érintik Kylie Minogue életében. Másrészt pedig, hát archív felhételeken olyan sztárok is megjelennek, mint Danny Minogue, Jason Donovan, vagy éppen az In Excess egykor énekese Michael Hutchins. Jön azon a Night Like This!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új vezére van a paksi bővítésnek, helikopterrel és gyalog is menthetnek a Hungaroringen, ha kell. Egy munkagép okozta a pusztító spanyol erdőtüzet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, írta közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, szeretnék, ha a programban szerepet kapnának a hazai beszállítók, mérnökök, és élénkülne a kutatás-fejlesztési együttműködés is. Bejelentette azt is, hogy Ságodi Attila lett a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatója. Azt várja tőle, hogy biztosítsa többek között az átlátható irányítást és a bővítési beruházás költséghatékony megvalósítását. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel. Csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos első segélynyújtók is azonnal riaszthatók majd, ha baj van. Bakteriális szennyezettség miatt átmenetileg fürdőzési tilalmat rendeltek el 6 strandon Fejérvár megyében. 5 a Velencei tónál van, 1 Dunaújvárosban. A kormányhivatal kötelezte az üzemeltetőket, hogy tájékoztassák a részletekről a helyieket és a nyaralókat, emellett tartassák is be a rendelkezést addig, amíg a megfelelő laboreredmények alapján kiadhatják majd a szabadjelzést. Feltámadt a szél, így egyre nagyobb területen pusztít erdőtűz Spanyolország középső részén. Egy nap alatt több mint 40 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába a térségben. Már több mint 15 ezer hektár terület vált a lángok martalékává, számos ház megsemmisült. A nyomozás szerint egy traktor szikrája okozta a tüzet. Mindez olyan helyen történt, ahová be sem hajthattak volna a géppel. Egy embert őrizetbe vettek Spanyolországban. Éjszaka is lesznek felhők az égen, csapadék nem valószínű sehol. Hajnalban 6 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvége első napján sok derűs órára számíthatunk, fátyol és gomoly felhőkkel. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy helyi zápor. 25-30 fokos csúcsot hoz a szombat. A vasárnap már lényegesen több felhőt ígér, a Dunántúlon záporokkal, zivatarokkal, 25-32 fokkal. A jövő hét első napjaiban is változatos időnk lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Tegnapot 15 éve, hogy itt hagyott minket Amy Winehouse, és hát belegondolni is borzasztó, hogy még mindig csak 42 éves lenne, és hogy egyrészt mi minden történhetett volna ebben a 15 évben, és hogy még a következő legalább 30-ban mennyi kitűnő dalt tudott volna készíteni. A You Know I'm No Good érkezik majd ebben az órában.
2: Ez a Night Shift a Best

0: in the bag.
1: A legjobb zenék.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en.
3: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
4: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud,

összefem a legjobb zenék. Ha már Gabriel az álmokról énekel, neki magának is volt egy hatalmas álma, méghozzá az, hogy Prince-szel egyszer egy színpadon állhasson és vele együtt énekelhessen. Aztán amikor ez a lehetőség megadatott neki, azt mondta, annyira megijedt ennek a dolognak a súlyától, hogy egész egyszerűen nem mert felmenni a színpadra, úgyhogy nem lett semmi a közös fellépésből. A Dreams érkezik itt a Best 10.

rezidencia a Las Vegas-i Sphere-ben, illetve ősszel majd két hét alatt 10 fellépés zsinórban Németországban. Hogyha valaki azt mondja, hogy ez a Backstreet Boys-nak nem lenne elég, jól gondolja. A fiúk ugyanis elősen elkezdtek kampányolni azért, hogy 27-ben a Super Bowl félidei showjában ők lépjenek

Best FM, a legjobb zenék nem sunshine, mint napsütés, hanem sunshine, ami egy lefordíthatatlan angol szójáték. A Dario G-nek az volt vele a célja, hogy egy életigenlő, napsütéses, pozitív, boldog életérzést próbáljon meg szóban is, és dalban is kifejezni. Sikerült nekik. Dario G, sunshine. Ez jön itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Érkezik a mai utolsó 60 perc, ami ezzel együtt, hát a hétvége első 60-ja is lehet, hogyha úgy veszük, hogy ennek megfelelően érkezik majd az Afro Medúzától a Passilda, jön a Fatboy Slim a Praise You-val, Flowrider a Right Round-dal, és még a Night Flowers is hozza a Push the Feeling On 11-es éjfél között.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Köszönhetően az angol válogatottnak, meg a szurkolóknak, és persze a futballvilágbajnokságnak, az Oasis Wonderboy 30 év után ismét ott van a legjobb 10 között az angol listán. A Murder on the Dance Floor-nak ehhez egy mozifilm kellett, a Saltburn. Sophie Ellis Bextor érkezik itt a Westen, a legjobb.

Best FM a legjobb zenék jön, a Praise You. Áldassék mindenkinek a neve, aki egész eddig kitartott velünk. Ennyi volt már a Night Shift, úgyhogy most már lehet nyugodtan menni aludni, vagy hát péntek lévén én azt mondom, hogy inkább ugorjatok fel a hétvégébe, ami nekem hosszú lesz, mert hogy Bikit helyettesítem szombaton is és vasárnap is, úgyhogy szombaton is és vasárnap is. White Boy All Night Long, majd itt a Best FM. Jön tehát a Praise You, Fatboy Slimtől, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Like no other.

Legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.